0: quiet.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
2: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit május 31-én vasárnapi magyar nyelvű adásunkban. Mai összeállításunkban ismétléseket hallhatnak az elmúlt héten leadott riportokból. Én Golub Mária vagyok, kellemes időtöltést kívánok!
1: Ahogy adásunkban már hallhatták, az Eszéki Népkör Magyar Kultúra Egyesület idén is megtartotta a tavaszi Szélvizet áraszt elnevezésű Magyar Kórusok regionális találkozóját. A rendezvény célja erősíteni a Horvátországban és a Vajdaságban működő magyar kórusok, valamint az anyaországi kórusok közötti baráti kapcsolatokat. Az eseményt a rétfalusi református templomban tartották, ahová a házigazda népkör vegyes kórusa mellett Magyarországról és Vajdaságból is érkeztek vendégek.
2: Bíró Magyari Kinga vagyok, én vagyok az Entai Muzika Tisziana énekegyüttes karvezetője. Egyébként mesterképzett művészetteoretikus és karvezető vagyok. A kórust 2020-ban alapítottam, tehát mi 8 tagból tevődik össze. Ezek válogatott énekesek, akikkel én már régebben valamilyen formában dolgoztam, illetve még gyermekkorunkban együtt énekeltünk különböző kórusokban. Tehát olyan embereket invitáltam mindenképpen ebbe az összeállításba, akikre tudtam, hogy mindig is számíthatok, akik nem csak jó hangú énekesek, hanem megbízhatóak, csapatjátékosok, tehát mindig tudok rájuk számítani, tehát felelősségteljesek, komoly emberek, úgyhogy így ez alapján válogattam őket. Először úgy indultunk, mint egy lokális kórus, aki ugye Zentán és környékén lépett fel különböző rendezvényeken, na most ugye Covid ideje alatt egy kicsikét nehezen indult az egész, de aztán lassan-lassan sikerült kibontakozni. Tavaly voltunk itt először. Egy kedves ismerősöm által jutottunk ide Eszékre, ők kerestek Zentáról vagy a környékről egy kórust, aki szívesen eljönne ide, és így felkértek minket. Mi nagyon megörültünk ennek a lehetőségnek, és így alakult tulajdonképpen ez a kapcsolat. Farkas Ibolya az idén ismét meghívott minket, és nagy örömmel fogadtuk el ezt a meghívást.
1: Kórus repertoáriában mi került be?
2: A kórus repertoárja nagyon sokszínű, tehát mi annak a híve vagyunk, hogy minél több fajta szerzeményt tudjunk előadni. Az egyik kedvencünk a reneszánsz korszakokból származó szerzemények, mert ilyen kis összeállításoknak ez fekszik. Emellett szerb és magyar zeneszerző műveit is énekeljük szívesen. Vannak egyházi szerzemények is, általában külföldi zeneszerzőktől, amelyeket énekelünk. Gospelt is énekelünk, poprock dalok feldolgozása is a repertoárunkon található.
3: Tomkos Arolta, a Siklósi Fontos vagy nekünk kamarakórus vezetője vagyok. Nagyon szeretünk idejönni Rétfalura, mert itt mindig kedvesen és mosolygósan fogadnak, ezen az esős napon is.
1: Hogyan alakult ki a kapcsolat a két kórus között?
3: Régen még Beremenden tanítottam az újbeszdáni gyerekeket, tehát az újbeszdáni szülők gyerekeit. Aztán Újbeszdánba úgy gondolták a nők, hogy továbbra is szeretnék az asszonykórust feléleszteni, és akkor én vezettem őket, most már Isten tudja, 100 éve, és aztán a Sipos Zsivics Tündi kérte, hogy kisgyerekekkel foglalkozzam, és őket furulyázni, énekelni, népzenét, tehát csak népzenét tanítok mindenütt. És innen van a kapcsolat, hogy akkor én hoztam az asszonyokat, és akkor közben megtudták Farkas Ibolya, hogy én nekem Siklóson is van egy kórusom, és így akkor minket hívott ma meg.
1: És a siklósi kórusról Dióhéjban mit kell tudni?
3: Ők, mint a nevük is, Fontos vagy nekünk. Ez egy egyesület, ahol a szegény sorsú, illetve az rászoruló gyerekeken segítenek elsősorban, és természetesen, ha megyünk fellépni, mi csak azért, mert visszük a hírét ennek a nagyon nemes dolognak, és én azt gondolom, hogy ez itt a népzenének a népszerűsítése, az természetesen itt ennek tere van.
0: Május Március 27-én este hivatalosan is megnyitották a Magyar Fotószalon című fényképkiállítást az Eszéki Kulturális Központban. A kiállítást, amely a Magyar Fotóművészek Világszövetségével együttműködve és az Eszéki Magyar Főkonzulátus védnöksége alatt került megrendezésre, hivatalosan a Kulturális Központ igazgatója Marin Szeles és Magdó János Eszéki Magyar Főkonzul nyitották meg.
4: Az eszéki kiállítás annak köszönhetően jött létre, hogy Istvánt azért rég ismerem, az elkönyvő, az unokatestvérem, az első unokatestvérem, így aztán tényleg már 50 éve ismerem, és azért követtem az útját, mint fényképész, nagyon sok, azt hiszem, Diak Százainak a tulajdonosa, tehát ő maga is egy nagyon tehetséges fényképész, és akkor belevetette magát a szervezésbe is, és akkor ezt a világszövetséget ő is menedzseli, létrehozza, ott van, sokszor zsűriben is, úgyhogy én úgy látom, hogy igazi értéket teremt, és ezért úgy gondoltam, hogy talán az eszéki közönség is megismerhetné, és így, ahogy a képeket nézem, ezek valóban szép művészi képek, és azért gondoltam, hogy meghívjuk meg azért is, mert még ilyenük nem volt. Ugye ez azért itt lesz jó néhány hétig, és az emberek jönnek, mennek, és azok is, akik ma nem jönnek el a megnyitóra, azok is majd később majd látni fogják.
0: Marin Szeles elmondta, hogy számára külön öröm az, hogy az Eszéki Kulturális Központ egy nemzetközi projekt része lehet, ami nem csak a kultúrát hordozza, hanem az emberek közötti összekapcsolódást és párbeszédet is. A kiállítás június 23-áig tekinthető meg. A kiállított fotókról és a Magyar Fotóművészek Világszövetségének munkájáról pedig Magdó István, a szövetség alelnöke beszélt.
5: Először vagyunk Eszéken, és hát nagyon remélem, hogy nem utolsó alkalommal. A Világszövetségről röviden annyit, hogy 25 évvel ezelőtt erdélyi magyar fotósok javaslatára összeültünk Budapesten a budapesti fotósokkal, és támadt egy ilyen ötlet, hogy jó lenne, hogy képviseltessük magunkat világszinten, illetve gyűjtsük össze a világon bárhol élő magyar fotóst, vagy illetve magát magyarnak valló fotóst. Nem tévesztendő össze a MAFOSZ-szal, ami a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetsége, az egy országos szövetség, mi világszövetség vagyunk. Körülbelül 220 tagunk van, egyre több ez a tagság nő, mert rájöttek a jó fotósok, hogy jó valóban tartozni, főleg egy ilyen világszövetséghez. Minden évben van egy ilyen kiírás, egy ilyen verseny, ahol meghirdetünk 5 témát, mindig 5 téma szerepel. Van egy általános, ahol van bárki bármilyen fotót be tud küldeni. Van mindig 2 magyar vonatkozású témánk, ami mindig egy személyiséghez köthető, amit abban az évben ünnepelünk. Idén beszélek a tavalyi kiírásról, mert ez a tavalyi évnek az anyaga, amit idén hordozok meg, például én, mint alelnök, nekem, hát nem kötelességem, de érdekem az, hogy minél több magyar lakott a településen fordul meg ez a kiállítás az egész Kárpát-medencében, úgy Romániában, mint Szlovéniában, Szerbiában és Horvátországban, ami hozzám tartozik, és ezt az anyagot mutatjuk be például itt most jubileumi 25. kiállításon. Van mindig egy természetfotó témánk, van egy természetfotó tagozatunk is a szövetség keretén belül, ami nagyon szép és helyes, mert feldobja, színesíti a kiállítás anyagát. Vízi vadvilág volt idén a téma, illetve a szövetség keretén belül még van egy fotótörténeti szakunk is, és ennek kapcsán van mindig egy ilyen archaikus módon készült fotó téma, ami szabad téma volt idén. És akkor van külön egy fiatalsági kategória, mivel kell gondoljuk az utánpótlásra is, és akkor van 2 kategóriára osztottuk a fiatal kor, 15 éves korig, és 15-től 21-ig. Hogy ezért is, hogyha egy picit naivabb egy fotó, azt el kell nézzük, mert gyerekek fotói, de nagyon ügyesek, és örülünk ennek, hogy egyre többen jelentkeznek a kiírásra, és egyre jó fotókkal.
6: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.